0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Zenék. Zenék. Változatosan. Best FM. Best FM. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Kínában is nagy sikert arattak a Debrecen Egyetem kórusai. Lopni akartak rongált a kis egyáruháznál hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unide.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet. Előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Trust FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ronny és a Még Sohasem a Best FM-en. Mindjárt 6 óra van, úgyhogy kezdünk is. Jó reggel, Debrecen! Mégpedig Pitbull első nagy slágerével.

Pitbullnak azért sikerült megismételnie jó párszor már azóta az első nagy slágerének a sikerét. Tate McRae-nek annyira nem, mert hogy tőle ezt az egyetlen nagy dalt játsszuk a Best FM-en. De ez egészen jó dal, úgyhogy mindjárt érkezik a Greedy a csütörtök reggelbe.

0: ahol nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Hamarosan majd James Hype-al, és ez a Ferrari. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a hónap utolsó előtti napján. Ma július 30-a van és csütörtök. Indul a reggel az önök zenei kedvenceivel.
1: Várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyházmegye 24. ifjúsági zarándoklatára, számolt be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görögkatolikus közösség életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára.
0: Ugyanúgy, ahogy tegnap reggel 20 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet, picit felette vagy alatta. Egy a lényeg, hogy hát folytatódik a kánikula, pontosabban hát jönnek a forróbb napok. Dani egy picit visszafogott lesz ma reggel is, mert hogy azt mondja...
1: Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Marad a melegebb idő. Ember, hát olyan forróság jön, hogy le fog sülni a bőr a fejünkről, ha sokat tartózkodunk itt napközben. Hát ne tegyük, 38-39 fok is lehet. Oké, jó, még nem ma. Ma csak, figyelem, ma csak 35. De marad a melegebb idő, és tényleg hát hidegebb nem lesz. Egyre forróbb napok jönnek, és itt van a nyár következő hőhulláva. Bebújjunk megint a hőkupola alá? Hát inkább bújjunk be valami klimatizált helyiségbe, és hallgassuk onnan Debrecen zenei kedvenceit.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Pitbull debütáló slágerével debütál a mai reggel. 4 perccel múlt el 6 óra. Jó reggelt a 104,6 MHz-el. Fazekas László vagyok, és csütörtökön is kellemes reggeli készülődést kívánok.

0: Tate McRae dalát hallották. Ez volt a Greedy a csütörtök reggelben.
1: Jó reggelt!
0: Egyet hét van pontosan. Jó reggelt, Debrecen, és jó reggelt, kedves Juditok, már a nyári Juditok, mert azért vannak, akik nem nyáron, hanem egy másik évszakban ünneplik a névnapjukat, vagy akkor is, meg most is, úgyhogy akkor is, meg most is fogadják szívből jövő jó kívánságainkat. Ugyanúgy a Xéniák, és akiket külön kedvel ez az ország, kiemelten a Donatellácskákat és a Zsülikéket, mert hogy ma a Zsülikék is ünnepelnek, hát sok-sok szeretettel kívánunk boldog névnapot nekik, és gondolunk rájuk. 20 fok körül Debrecenben a hőmérséklet, ma 35-36 lehet. Holnap menjünk tovább, fokozzuk a feszültséget és a hőmérsékletet, tekerünk még egyet a hősugárzón, 38, és úgy néz ki, hogy ezzel a 38-szal meg kell, hogy elégedjünk. Miért? Hát lehetne 42 is. Volt már rá példa a nyáron. Isten őriz, ez a 38 is pont elég lesz ahhoz, hogy kedvünk ne legyen kimozdulni a hétvégén. Ez a forróság ugyanis nem csak a hétvégére igaz, hanem a jövő hét elejére is, és egyelőre nem nagyon látszik az előttünk álló komolyabb hőhullám vége, mert hogy a hónap vége itt van, ma július 30-a van, holnap július 31-e, és szombaton Hello Augustus, jön a nyár következő és egyben utolsó hónapja. Viszont, bár a nyár vége már látszik, a hőhullámé egyelőre nem, úgyhogy erre készül Debrecen. És arra is, hogy a Best FM-en megkapod a legfrissebb információk mellett a legszínesebb zenei kínálatot, egy újdonság után egy patinás régi dalap következik. Ugyan már túl vagyunk a felkelő napon, de ha van idejük, akkor mélázzunk el keveset az Animals dalával. Ez a House of the Rising Sun a csütörtök reggel Bonne.

James Hype és a Ferrari a Best FM-en a csütörtök reggelben, egy perccel fél hét után. Jó reggel, Debrecen, és jó reggel, kedves Juditok, Xéniák, Donatellácskák, és a számunkra oly fontos Zsülikéket is köszöntjük a nevük napján. Na de mielőtt a névnap köszöntőre rátérnénk, azért vannak itt híres születésnaposok, például Henry Ford. A nevéről talán már tudják, hogy a Ford autógyár alapítója volt, 163 évvel ezelőtt született. Aztán Vladimir Zvorikin, aki az ikonoszkóp feltalálója,

0: Tulajdonképpen a televízió egyik atyának tartják. 137 éve, 1889-ben született. Természetesen említsük meg, ha már a televízió szóba került, hogy Tihanyi Kálmán, a modern nagyfelbontású televíziós rendszer feltalálója, a katód sugárcső feltalálója. Zvorikin az ikonoszkópot találta fel. Később érkezik majd a Terminátor, hiszen ma lett 79 esztendős Arnold Schwarzenegger. Aztán érkezik Leon, a profi, a következő órában, mert hogy ma lett 78 esztendős Jean Reno, akit a hollywoodi filmes világból most köszöntünk a születésnapján. Ő Lawrence Fishburne, azaz Morpheus. Tudjuk, hogy melyik filmből?
1: Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz Csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Ne feledd, amit kínálok, csak az igazság. Semmi több.
0: Semmi több, Hello Neo. Kövesd a fehér nyulat, és hallgasd a Best FM-et, ahol énekeljük el együtt Liza Kudrow-val, az egyik jó baráttal a születésnapján ezt az ópusztel.
2: Büdös macska, mivel etetnek téged? Mindenki!
3: Büdös macska.
2: Nem a te hibád! Mónika!
4: Nem visznek állatorvoshoz.
2: Chandler!
5: Nem te vagy a kedvenc házi állatuk.
2: Joey!
6: Lehet, hogy nem vagy egy rózsakert.
2: Rachel!
7: Kinek urra van elszelelt?
2: Aurosz, nincs több énekelni való sajnos. Oké, újra a refrén!
0: Nagyon sajnáljuk, hogy nincs több énekelni való. A büdös macskát Liza Kudrow tiszteletére játszottuk. Ő is az egyik jó barát, a sok jó barát közül, és ma ünnepli a 63. születésnapját. Pályatársa Hilary Swank a millió dolláros BB-ért 2005-ben kapott Oscar és Golden Globe díjat. Ma lett 56 esztendős napjaink rendező zsenie, a Memento, az Eredet, a Csillagok között, a Tenet, és mondjuk a Sötét lovag alkotója Christopher Nolan. Remélem lesz alkalma ma reggel a Csillagok között eljönni majd. Emlékezzünk meg Jantyik Csabáról, aki ma 62 esztendős lenne 1987-től. 14 évig a Csokonai Színházban tanított, az Adigimiben, pontosabban a Csokonai Színház művésze volt, és az Adi Gimnáziumban tanított. 1986-ban testvérével, Jantyik Zsolttal megalapították a PG csoportot, Debrecen egyik legnépszerűbb együttesét, akikkel most a kampuszon is találkozhattunk. Szóval 62 esztendős lenne ma Jantyik Csaba. 2024-ben, két évvel ezelőtt hunyt el. Velünk van viszont még az élő zenei ikon, akinek az egyik legnagyobb slágere.

0: 85 éves ma. Paul Anka. Őt hallották Debrecen kedvenc rádiójában, ahol felköszöntjük a névnapjukat ünneplők Xeniákat.
1: Köszöntjük Xenia nevű hallgatóinkat. A Xenia női név görög eredetű, jelentése vendég. Alakváltozata Xenia Oxana. Leghíresebb tulajdonosa Xenia Pestova zongoraművész, illetve a Szulák Andrea főszereplésével készült Xenia Láz című ifjúsági sorozatból ismerhetjük a nevet, de nekünk sokkal fontosabb ön Xenia, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk a nyári Juditoknak!
1: Boldog névnapot! Köszöntjük Judit nevű hallgatóinkat! A Judit női név héber eredetű, jelentése Júdeából való nő. Rokon nevei Ivett, Ivetta és Jutta. Sok híres viselője van a névnek, többek között Ágostó Judit olimpiai bajnok törvívó, Cigány Judit színművésznő, Halász Judit, Hernádi Judit, Pogány Judit színésznők, Polgár Judit sakkozó és ön kedves Judit, aki a rádiót hallgatja.
0: Én mindig bajban vagyok az ismerőseimmel, akik Juditok, mert soha nem tudom, hogy ők nyáron, azaz a mai napon, vagy télen, december 22-én ünneplik a névnapjukat. Szerintem Judit, vagyis hát december 10-e a főnévnap, bocsánat, de 22-én is van egy naptári névnapja Juditnak. Szóval kedves Judit, te ugye július 30, ugye? Hát akkor boldog névnapot kíván neked a kedvenc rádiód. És boldog névnapot kívánunk a kedvenc rádiótokban, a kedvenc énekesnőnknek, akit úgy hívnak, hogy kis Judit, azaz Judy, és az együttese pedig a...

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, a bolygók lehetőséget adnak arra, hogy szilárd hatalmi bázis teremtsen, önvonzó, önbizalmat és öntudatot sugároz. Bika, kisebb-nagyobb akadályokba ütközik, de arról szó sem lehet, hogy meghátráljon, sőt, még büszke is lehet rá, hogy saját erejéből boldogul. Ikrek, a reméltnél többet ér el, mint amennyire számított, minél több az önbizalma, annál biztosabb az előmenetele. Rák, nagyobb sikerek elérésére törekszik, csillogó gazdagságról álmodozik. Oroszlán, családja vágyik az önnel való együttlétre, nagyon sok tennivalója van, tele a naptára. Szűz, még viszi a lendülete, de az érdeklődése már egyre inkább az otthona felé fordul, most új alapokra helyezheti kapcsolatait. Mérleg, a családcentrikus mérleg legszívesebben minden idejét a családjával tölteni, szívesen vállalja hétvégi programok szervezését, sikereit diplomáciai érzékének és jó ízlésének köszönheti. Skorpió, szerelmi emlékeinek múzeumából ma előlép egy ismerős arc, felejtse el a régi sérelmeket, inkább forduljon a jelen és a jövő felé. Nyilas, költekező szenvedélye ezen a nyáron sem hagy alám, szabadsága idejében a legszívesebben most is vásárol. Vak, a csillagok most kedveznek próbálkozásainak, korábbi remek ötleteit sorra megvalósíthatja. Vízöntő, lazítani, pihenni akar és élvezni a nyárat a lehetőségeket, önön múlik, hogy alakítja a sorsát, csillaga segíti a lépteit. Alak, élvezi a napsütést és a nyarat, most egy kiegyensúlyozott időszakot él, ne foglalkozzon pénzügyekkel.
0: Debrecen zenei kedvencei.
4: A mi kedvencei.
0: Megállás nélkül.
1: Ez a Best FM.

Ez a csütörtök reggel, az önök zenei kedvenceivel. Jó reggel, Debrecen! Taylor Swift után egy olyan angol énekesnővel folytatjuk, aki az elmúlt 3 évtized egyik legsikeresebb és legjelentősebb brit női előadójának számít. És hát újból reneszánszát éli, hiszen az egyik dalát kedvenc televíziós sorozatomban, a Stranger Things-ben beválasztották jelentős betétdalnak, és ezzel Kate Bush, mert hogy róla beszéltem, újra a reflektorfénybe került. Pedig én hogy imádtam tőle a 80-as években a Babushka című dalát. Megvan?

Kate Bush ma 68 esztendős lett, úgyhogy a dal érkezik a Stranger Things-ből rögtön a csütörtök reggelben, ahol felkészülök a reggeli villámvoksra, lesz külföldi újdonság, lesz régebbi rappes külföldi zene, és lesz hazai rock kedvenc is, na lehet készülni a telefonokkal. De előtte kívánjunk boldog születésnapot a ma 68 éves Kate Bushnak. A Stranger Things világa. Ez a Running Up That Hill, Debrecen kedvenc rádiójában.

Na mennyi van most? 7 óra pontosan. Jó reggelt a Best FM rádióban. A Parnógrász dalát hallották. Reméljük, hogy ébredés után már senki sem szédül, hanem a telefonnal a kezében a ma reggeli villám voksra koncentrál. Ígértem újabb nemzetközi slágert. Ez lenne... Mars és a Just Might. I just might. Aztán picit régebbi rappes lágert, ez lenne

0: Norbi és Kata. Ilyen rappes figurák vagytok? Hát akkor jöhet éppen a ló, vagy ha rockerek, akkor...
1: Legyél osztály, így áll ingyen a virágnak meg, hagyd meg a...
0: Én mondtam, hogy lesz hazai rock kedvenc is. Nem is akárkik, a Tankcsapda. És az Alföldi gyerekik. Ahogy erre felé mondani szoktuk. Szóval akkor 1-es Bruno Mars, 2-es Florida első nagy slágere, és 3-as a Tankcsapda. Ma reggel is csak önökön múlik, ha...
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Ha bekapcsolódnak a reggeli villám voksba.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
8: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
9: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
10: Hőberuházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem indult. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhőszolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. A világ számos országából érkeztek hallgatók Debrecenbe a Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem programjára, számolt be róla az undeb.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a De Hír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányablakban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtát gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés.
0: Az biztos, hogy jelentős mennyiségű talált tárgy kerül elő a kampusz után, különféle helyekről. Tegnap már meséltem a Toy-Toy-ban megtalált mobiltelefont, ma reggel nem részletezném, mert lehet éppen valaki most falatozza a vajas zsömléjét parizerrel, és hozzá egy pohár friss tejecske, úgyhogy nem engedjük el a talált telefon témáját. De beszéljünk egy közlekedési információról, amit Ildikó írt nekünk, kedves Best FM autós társa. Tájékoztatlak benneteket, hogy a Füredi úti útfelújítási munkálatok miatt a Dózsa-György utcáról a Csemete utca irányából nem lehet kihajtani a Füredire, lezárták a jobbra menő sávot. Én voltam az utolsó, akit még kiengedtek. Erre mondják azt Ildikó, hogy jókor, jó helyen. És hogy milyen időben? Erről beszéljen Dániel.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
10: Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig kül le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak elszórtan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
0: Ma 34-35, holnap 35-36, a hétvégén meg 38 fok. Ez egészen sokáig így lesz majd, mondjuk jövő hét szerdáig, addig biztos kitart a nagy forróság, jön a következő nagyon komoly hőhullám. És jön a következő zenei kedvenc a csütörtök reggelben. A hónap utolsó előtti napján mindjárt vége a júliusnak, és jön az augusztus.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
12: Most is veled.
0: Most megjön az a zenei kedvenc, akinek a győzelmében én nem kételkedtem. Bár az elején úgy tűnt egy darabig, hogy na, megszorongatták. Kit? Kiket? Hát őket!
13: Sziasztok, én Lukács vagyok, ez itt a Best FM, ahol a rock is szól, ez itt a tankcsapda.
0: Hát de nem sikerült. Debrecenben ne nyerjen a tankcsapda, ne vicceljetek már. Mi vagyunk az Alföldi gyerekek, ez meg a tankcsapda. Az Alföld kedvenc rádiójában, 10 perccel 7 óra után.

0: Just Might, a Best FM-en Bruno Mars dalát hallották.
1: Ez a Best reggel sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Ez pont ilyen volt, egy örömteli muzsika, nekem mindig olyan eufórikus, attól a perctől kezdve, hogy meghallottam, zseniális. Bruno Mars, és ma reggel a második lett. Hát miért? Mert a tankcsapdával együtt küldtük a ringbe, ahol három szereplő volt ma reggel is, mint általában minden reggeli villám szavazáson, ahol ma reggel baromi sokan vettek részt, nyári vakáció ide, nyári vakáció oda, nyilván jól volt a menü. Ebből választani pedig, hát nagyon-nagyon sokan a tankcsapdát választották ki elsőként, így Bruno Mars csak a második lett, a harmadik pedig az a debütáló sláger, amellyel, hát jövőre már 20 éve lesz, hogy megismertük Floridát, napjaink egyik ünnepel sztárját, T-Pennel együtt adta ugyanis elő az első nagy slágerét, Load, úgyhogy mindjárt ez jön július 30-án csütörtökön, ne feledkezzenek meg a Juditokról. Mi sem fogunk, többször is köszöntjük őket majd a következő órában, aztán érkezik ma Szabó Anita, és délelőtt ad egy Juditnak, vagy egy Xéniának, vagy egy Donatellácskának, vagy egy Zsülikének. A Zsülikéknek nagyon szurkolunk. Főképpen a filmrendezéssel foglalkoznak, vagy éppen produceri munkálatokat végeznek, esetleg énekelnek. Megpróbáltam a Gypsy Kings Tribute-ot megtalálni a YouTube-on, hát de le van tiltva az Irigy Hónaj Mirittől. Nem is értem, hogy miért. Na, mindegy, boldog névnapot kívánunk, nevezni még most is lehet a névnaposokat. bestfmdebrecen.hu. Sok szerencsét kívánunk! Egy profival folytatjuk hamarosan, és most nem Floridára gondolok, hanem a Leonra. Leon ma 78 esztendős lett, úgyhogy szerintem már tudják, hogy ki fog hamarosan énekelni.

0: Hamarosan folytatjuk. Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
2: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
3: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

0: aki még 20 évesen volt, amikor elindult a 80-as években a karrierje, és aki még mindig aktív koncertezik, Rick Astley-t hallották az első nagyslágerével, a Never Gonna Give You Up-al, most pedig jönnek a friss közlekedési információk Zoltántól először is, aki nem először hívva fel a figyelmünket arra, hogy hívjuk fel a figyelmüket arra, ha a Vámospécsi úton közlekednek, akkor Isten őriz, hogy megszokásból nagyon komoly forgalmi rendváltozás van, amivel kapcsolatban többet fittyet hánynak, hogy konkrétan mire gondolt Zoltán, a Vámospécsi úton befelé a Létai út előtt ki kell húzódni a külső sávban, ha a város felé akarunk menni, a Létai kereszteződés után sáv elhúzással. A belső sáv kizárólag a Létai útra balra kanyarodó sáv lett. Tábla és felfestés is tájékoztat erről. Mégis nagyon sokan a belsőből egyenesen mennek, és ezzel baromi balesetveszélyes szituációkat teremtenek. Ja, és a Faragtár utcáról nem lehet a Hétvezér utcára jobbra kanyarodni. Hát ilyenekre figyeljünk majd ott, jó? És még valamire már egy másik hely lesz, nem messze a Best FM-től. Ki is írta? Keresem. Jött közlekedési információ, és sok meg villámvoks és Ildikó megvan. Szerencsé az egyesek, a kettesek és a hármasok között megtaláltam, de már mondtam, hogy a Füredi úti útfelújítás miatt a Dózsa-György utcáról a Csemete utca irányából nem lehet kihajtani a Füredire. Lezárták a jobbra menő sávot. És Ildikó pont akkor volt ott, amikor még ő kikanyarodhatott, utána már senki. Úgyhogy ami a torlódás, várható és újra tervezés, legyenek ebben is nagyon óvatosak.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Legyenek profik a közlekedésben, mint Leon, aki ma lett 78 éves, mármint hogy Jean Reno, a Leont alakító színész.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Matilda, mondd, miért csinálod ezt velem? Azt hiszem, rendes voltam hozzá. Tegnap megmentettem az életedet, azzal, hogy beengedtelek.
4: Igen, és most te vagy a felelős a sorsomért. Ha kidobsz, olyan, mintha nem engedtél volna be. De te beengedtél.
2: Egy filmzene most a Best

0: kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A legnagyobb érték az egy. Egy barát több, mint kettő. Ha egy almát osztasz négy felé a gyermekeid közt, a gesztusod értéke világosabb, mintha mindegyiküknek a kezébe nyomnál egyet-egyet. Ha gyertyát gyújtasz, mikor villanyt is lehetne, talán sötétebb lesz, mint lámpafénynél, de ti többet láttok a fényből. Egyszerűen élvezetesebb a kevesebb. Csak ezt tudd, ennyit mutasson az iránytűd egy életen át, és akkor már jóvá tehetetlenül nem tévedsz.

Na gyere, jöjj velem csütörtök reggel is a hónap utolsó előtti napján. Vagy kis pénteken, a nagypéntek egyébként most, majd a holnapi pénteki nap, a holnap utolsó napja lesz, úgyhogy elköszönünk a júliustól. Voltak forró napok, és lesznek is még. Pont az előttünk álló napok lesznek nagyon durván, hőséggel. Hát ezzel ajándékoz meg az időjárás felelős bennünket. 38-39 fok is lehet, ma még csak 36. Milyen érdekes, hogy régebben a 30 fokra is azt mondtuk, hogy mekkora kánikula, és milyen hőség. Manapság az inger küszöbünk egy picit átalakult. És hát azért a 38 fok mondjuk leveri rendesen a biztosítékot nálam, gondolom önöknél is, de nem csak azért, mert túl klímáztatják magukat. Ezt elviselni valóban csak klímázott lakásban vagy munkahelyen lehet. Remélem ott hallgatják Debrecen zenei kedvenceit. Az egyik király után, amit Zambó Jimmy életéről készült a film, tudjuk amelynek a zenéjét. Péter Schramek énekelte, jön a másik király. Nálam ő a legnagyobb, az egyik legnagyobb. Csodás énekes, csodás dala, 7 perccel, 8 óra előtt, Debrecen kedvenc rádiójában, Sam Smith, és az I'm Not The Only One.

0: Július 30-a többek között a Judit nevű kedves hallgatóink és kedvenc énekeseink névnapja. Közülük egyet választottunk, de csak a következő órában.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
9: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldog kő. www.boldogkővára.hu.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
12: Kínában is nagy sikert arattak a Debrecen Egyetem kórusai. Lopni akartak rongált a kis egyáruháznál Hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
13: Hírek a Best FM-en.
12: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unide.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet, előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Friday, I'm in love. Hát majdnem, mert még csak csütörtök van. A Kiurdalát hallották a reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt a Best reggellel.
0: Amit egy szenzációs hírrel folytatunk a sportvilágából, még a tegnapi napról. Szerdán ugyanis a magyar női kardcsapat, ami csodálatos Battai Suginkkal, Szűcs Lucával, Spiesz Annával és Katona Renátával 45-41-re legyőzte Kínát a hongkongi vívó világbajnokság döntőjében. Így 2022 és 2023 után ismét aranyérmet szerzett. Olvasom is a Facebook oldalán Dávid Lacinak, a vezető edzőnek a következő sorokat. Engedjék meg, hogy szó szerint idézzem. Történelmet írtunk, megvan a harmadik világbajnoki cím. Vezetőedzőként állni a pást szélén és átélni ezt a csodát leírhatatlan érzés. De a siker sohasem egyetlen ember érdeme. Ez egy hatalmas közös győzelem. Hálásan köszönöm a lányoknak a kőkemény munkát, a tüzet a páston, és azt, hogy az utolsó túlsig küzdöttek. A kollégáimnak és a teljes stábnak a professzionális háttérmunkát. A ti tudásotok és támogatásotok nélkül nem állhatnánk most a dobogó tetején. A családomnak a végtelen türelmet és a biztos hátországot, aminélkül nem tudtam volna ezt az utat járni. A női karcsapat ismét bebizonyította a világnak, ami a mi legnagyobb titkunk, az igazi összefogás és az egymás iránti feltétel nélküli szeretet hegyeket képes megmozgatni. Amikor egy csapat egy szívként küzd a célért, nincs lehetetlen. Köszönöm mindenkinek a szurkolást, hajrá magyarok! Gratulálunk, lányok!
2: Köszöntjük Xenia nevű hallgatóinkat! A Xenia női név görög eredetű, jelentése vendég. Alakváltozata Xenia Oksana. Leghíresebb tulajdonosa Xenia Pestova zongoraművész, illetve a Szulák Andrea főszereplésével készült Xenia Láz című ifjúsági sorozatból ismerhetjük a nevet, de nekünk sokkal fontosabb ön Xenia, aki most a rádiót hallgatja.
0: Hogy melyik ifjúsági sorozatból?
3: Miért?

0: Hát a Stayboy volt biztos. Na, amíg fejre nem állsz, gyorsan lehúzom ezt a zenét, hogy a Juditokra koncentráljunk, mert hogy nem csak a Xéniák, nem csak a Donatellácskák, nem csak a Zsülikék, hanem a Juditok, hát ők a fő névnaposaink. Boldog névnapot,
1: boldog névnapot! Köszöntjük Judit nevű hallgatóinkat! A Judit női név héber eredetű, jelentése Júdeából való nő. Rokon nevei Ivett, Ivetta és Jutta. Sok híres viselője van a névnek, többek között Ágosto Judit olimpiai bajnok törvívó, Cigány Judit színművésznő, Halász Judit, Hernádi Judit, Pogány Judit színésznők, Polgár Judit sakkozó és ön kedves Judit, aki a rádiót hallgatja.
0: Hernádi Judit? Soha.

Boldog névnapot, nem boldog születésnapot, de mivel ennek a dalnak van egy frissebb változata, és ma amúgy is névnapot ünnepel ő is, hadd adjam le, jó? Nagyon sokan szeretnék ezt a változatot meghallgatni.

0: édesapa is bekapcsolódik a refrénnél. Boldog névnapot kívánunk Fás és Ülikének!
1: Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot.
0: Filmrendező, producer, énekesnő, művésznő, legyen csodás a napja. És Szűcs Juditnak is ezt kívánja Debrecen kedvenc rádiója, az egykori diszkó királynőnek. Jön a mit tegyek, hogy érezd. Kedves Juditok, mármint a mi best Juditaink, best Széniáink, best Donatelláink és best Julikéink, szeretettel gratulálunk!

0: to Saint-Tropez.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben. Traktorhúzás.hu.
4: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
7: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítás.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez maga.
0: Egy filmzene most a Best

0: Yeah! Ez de jó volt! Élő szövet a fémvázon, egyenlő Terminátor, egyenlő Arnold Schwarzenegger, sportoló színész, egykori politikus, egy szóval a Terminátor, egy hiány 80, bizony 79 esztendős lett ma Arnold Schwarzenegger, ezért hallották a T2-ből, a Terminátor 2-ből, ez zseniális, zseniális Guns N' Roses dalt. Na, menjünk tovább, 3.49 van, néhány első a mai nappal kapcsolatban, ami majdnem a hónap utolsó napja, ma nem az utolsó előtti, mert hogy július 30-a van. 234 éve először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t Párizsban. 1866-ban megnyílt az első hazai lóvasút Pest, Szénatér, Újpest és a Városkapu között. 128 éve jelent meg az első autós reklám egy amerikai magazinban, a Vinton Motor Car Company Clevelandi reklámja volt ez. 137 éve annak, hogy Budapesten megindul az első állandó villamosjárat, a Stáció utca és az Orci tér között. 127 éve annak, hogy lejátszották az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, 1899-ben Siófokon. 98 éve, hogy George Eastman bemutatta az első színes filmet a Kodak nevében. És 72 éve annak, hogy Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. És akkor, akik már nincsenek velünk, és e napon hagytak itt bennünket, például a Magyar Televízió bemutatja Zente Feri bácsi főszereplésével a Penkes kapitányát. Vagy mondjam inkább azt, hogy a Magyar Televízió bemutatja Taki bácsi főszereplésével a Szomszédok című teleregényt. Drága jó Zente Ferenc, kereken 20 éve, hogy itt hagyott bennünket a nemzet színésze. Na hát őt nem lehetett kihozni a béke tűréséből. Hát de hogy is nem, volt azért erre példa, ugye, Lenke néni?
1: Nem is tudom, mikor láttalak ilyen dühösnek. Mi történt veled?
2: Pimacskodnak veled. Hát most megkapják a magukét. Itt a kártérítési papír fizetnek, és kész!
1: Jól van, csak vigyázz magadra. Felmed neked is, a vérnyomásod is rosszul lesz.
2: De ne üdös engem, mert felrobbanok. Leviszem ezt a papírt, utána csend lesz, szeretet és béke!
0: Ó, csend, szeretet és béke. 8 éve, hogy itt hagyott bennünket. Orbán József.
3: Puff, a bűvös sárkány.
0: A 100 fok Celsius énekese.

már nincs velünk a Grammy-díjas country énekesnő Lynn Anderson, aki 67 éves volt, amikor elhunyt, a legnagyobb slágere pedig 1970-ből ez volt.

azt mondom reggae, akkor a legtöbb embernek John, ugye Bob Marley neve jut az eszébe, vagy éppen a UB40 együttes. Hát ne feledkezzünk el Jimmy Kiffler sem, aki ma ünnepelni a születésnapját. James Chambersnek hívják egyébként, a jamaikai reggae zenész, aki hát ma lenne 82 éves, és a legnépszerűbb slágerét játszottuk a csütörtök reggelben. Ez volt az I Can See Clearly Now. Mindjárt 9 óra van. Zárjuk Zsolt közlekedési információjával. Azt írja, a Kishegyesi útból slalom pályát csináltak a csatorna szemek miatt, úgyhogy türelem, tornaterem. Köszönjük az információt, Zsolt. Továbbra is nagyon körültekintően és óvatosan a Vámospércsi úton befelé a Létai út előtt ki kell húzódni a külső sávba. Ha a városba akarunk menni, a Létai kereszteződés után sávelhúzás van, és figyelem, ne feledkezzenek el róla, a belső sáv kizárólag a Létai útra balra kanyarodó sáv lett. A táblát és a felfestést tessenek szívesek lenni figyelni, míg valami nagyon komoly baj nem lesz belőle. A West FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Mindjárt indul a csütörtök reggel utolsó órája. Olyan zenei kedvencekkel, mint a Talk to You.

0: Aztán például ő is. Na kérem, ő egy ikon, ma is velünk van, Paul Anka, 85 esztendős lett, őt is köszönti majd Debrecen kedvenc rádiója. És azt a filmrendező géniuszt, aki ma 56 esztendős lett, és aki a legnagyobb filmalkotásokat készítette az elmúlt években, hogy melyek ezek? Mindenre fény derül, de csak a következő órában.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: Várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyházmegye 24. ifjúsági zarándoklatára. Számolj be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görögkatolikus közösségi életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolj be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: hogy múlt el a hosszú forró nyár, de még mennyire forró. Most jön csak a java, és most jön...
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Debrecen kedvenc rádiójában Éva, jó reggelt kívánok!
2: Jó napot kívánok! Feltorlódik itt a sor a Rákóczi utcán, és összefutott két hölgyike, egymásba szaladtak a Párizs udvarnál, a lámpánál.
1: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kívánok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: CarGlass javít, CarGlass cserél.
2: Gergő, 34 éves CarGlass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A CarGlassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a CarGlass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.

Time After Time. A Best FM-en Cyndi Lauper dalát hallották a 80-as évekből. Ó, hát tudunk mi még ennél korábbra is menni, az amerikai Korda Gyuri bácsi születésnapján. Ugyanis a 85 esztendős Paul Anka, képzeljék el, még mindig turnézik. Ha szeretnék megnézni koncerten Paul Ankát, akkor erre lehetőségük lesz idén nyáron is. Például New Jersey-ben, New York-ban, Pennsylvániában is fellép majd. És ma a 85. születésnapját ünnepli. 14 éves volt, amikor megírta az első dalát. És 1957-ben született a máig egyik legnagyobb slágere. Paul Ankával kapcsolatban valóban csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni, ugyanis több mint fél évszázada tartó pályafutása alatt több száz lemez készítésénél működött közre, 124 saját albuma van, és 15 millió lemezt adott el világszerte. Jöjjön akkor most a születésnapos Paul Ankától a szubjektív top 3. A harmadik helyen az Oh Carol! Oh, Carol.

És az első helyen a dal, amit nem a Diana Sós Borsesről, hanem a Babysitter élőr írt, egykoron legalábbis ő emléke. A Diana-ban Pólankával, aki ma 85 esztendős lett, nekem ezek ilyen forró rágógumi zenék, ha tetszenek érteni, hogy mire gondolok.

0: Chasing the Sun, a Best FM rádióban a The Wanted dalát hallották, 3:10 van. Ha azt mondom Memento, ha azt mondom Eredet, ha azt mondom Csillagok között, vagy éppen a Tenet, vagy a Sötét Lovag, vagy most a mozikban az Odüsszeia, akkor nyilván tudják, hogy kit köszöntünk ma a születésnapján. Hát egy rendező fenomént, akit úgy hívnak, hogy Christopher Nolan, és aki már 56 esztendős lett. És hát igen, az ő alkotásaira hát fel kell készülni agyilag. Az Eredet például, vagy akár a Tenet, vagy a Csillagok között, ezeket nem elég egyszer megnézni. Egyrészt, mert egészen szenzációs filmek, másrészt azért, mert épp elmével értelmezni, hogy mire gondolt a költő, baromi nehéz. Úgyhogy érkezik Christopher Nolan születésnapján a Csillagok között Debrecen kedvenc rádiójában. Ha még nem látták, nézzék meg, de készüljenek rá, nem lesz egyszerű.
1: Senki nem hitt nekem. Én tudtam, hogy visszajössz.
2: Honnan?
1: Az édesapám megtartja, amit ígér.
2: Már itt vagyok, Merv. Itt vagyok.
1: Ne. Az nincs rendjén, hogy egy szülő lássa meghalni a gyerekét. Itt vannak nekem a saját gyerekeim.
3: Filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: Napa CNC Music Factory, és benne pedig a 62 esztendős Robert Clivis, aki az énekese vagy a rappere volt ennek a csapatnak. De hogy ki lesz a mai születésnapi torta nyertese? Mert hogy csütörtök, jót pihentünk, Anita lelke.
1: Kevesebb, de
0: kevesebb? Ne legyünk már telhetetlenek, hát Laci bácsi tartotta a frontot egész reggel, héten, minden reggel, aztán most helycserés támadás, mert a Jenikőt váltja Anita, és akkor ez szerint ma is, holnap is?
1: Igen.
0: Jó. Várunk, és át is adjuk a terepet neked 10 óra után, de az átadás előtt jöjjön egy születésnapi torta átadása.
1: Fási István, vagyis Pisti ünnepel ma, Janó köszönti a futárok Ászát, aki mindig pontosan jön és nagyon kedves. Szekeres Péter is ma ünnepel, testvére, keresztlánya és édesanyja köszöntik. Üzenik neked, Laci, hogy a családnak nincs kedve 40 fokban tortát sütögetni. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha Péter nyerni.
0: Hát ha nem nyer meg a Péter a tortát, akkor készítsetek össze a hozzávalókat, és 10 után tekerek alafelé, jó?
1: Jó, szerintem most szabadon fognak.
0: Ja, Isten őriz! Nem biztos, hogy jól járnátok elő, hogyha én raknám össze azt a szülinapi tortát, inkább nyerjétek meg!
1: Tóth Zsoltot is köszöntik szülei, tesójai. Debrecenben kiváló probléma megoldó képessége van, és ezt a munkahelyén is kamatoztatja. Pisák Alexandráról, hát egy egész kis regényt írtak, a lényeg, hogy a kolléganői köszöntik, és nagyon szeretnék neki megnyerni a Best FM tortáját, mert hogy Alexandra is már nagyon sokakat nevezett, és szeretnék most neki meghálálni. Gerdán Anna ma lett 9 éves, Balmazővárosban ünnepel, anya, apa Gerdő és az egész család köszöntik a kis táncos lábú hölgyet. Hornyák Hanna az utolsó nagykorú éveit tölti, pontosan még egyet, mert hogy ma lett 17 éves, a család köszönti. Bakó Beatrix is ünnepel ma, anyukája nevezte, Mezei Lili ma ébredt a 8. születésnapjára Mike Pércsen, egy életvidám cserfes kislány, anya, apa és a húga Bogi is köszöntik. Molnár József Debrecenben ünnepel, a család nevezte be, szeretné meglepni a tortával. Piroska Tiborné Gyöngyit szintén a család köszönti, csak Hajdúsámsonban. Vég Lászlóné Babi is ünnepel, az Eper baráti csapat nevezte a 70 éves Babikát, és imádják a lángosát, abban verhetetlen. Szuják János is ünnepel ma, fia, menyei, unokái köszöntik a világ legjobb édesanyját, akkor ő Szuják Jánosné lesz, de lemaradt a né, de gondolom, ha édesanyja, akkor nem János. Berecki Istvánt is köszöntik, Gyűrösi Károly is ünnepel ma, Piroska keresztfiai is köszöntik, Szőlősi Attila is születésnapos, felesége és gyermekei gondoltak rá, Szabó Lászlót a felesége nevezte, Pápista Sándor is ünnepel, a párja Adri jó voltából lehet akár tortanyertes, az áram szakértője, mivel villanyszerelő. Kerékgyártó Kincsőt is köszöntik a 20-on, Keresztanyú és Gyuszkó, illetve Karancsi Kitti is ünnepel ma, aki 22. éves lett, imádja a Forma 1-et, és kedvenc pilótája Carlos Sainz.
0: Ah, akkor lehet nem volt neki vidám a hétvégéje, mert Sainz, ha jól láttam, a 18. helyen végzett, és hát Norris nyerte a Hungaroringet. Nagyon benne voltunk, mert bontogattuk itt a Hungaroringet a hét elején. Anita, le a kalappal, azért azt áruljuk el a hallgatóinknak, némi kulisszatitok, hogy azért vannak itt elrejtett csapdák a benevezések között, például, hogy né, vagy né nélkül, és ott azonnal össze kell rakni, hogy ha János és anyuka, akkor az csak né lehet. János,
1: igen,
0: né.
1: Jobb esetben igen. Valamikor háromkorú, vagy háromjegyű a születésnapos kora, és akkor abból elég kibogozni, igen, hogy mire gondolta költő.
0: Imádjuk az improvizációt. Imádjuk. És azt is, amikor végre valakinek örömet szerezhetünk, a kis angyal jó voltával.
2: Haló, tessék.
0: Haló. Bodogán Jászmint keressük.
2: Jászmint?
0: Ja, hát
2: nincs itt, hogy Jászmint, oda van keresztapjával, uszodába.
0: Ó! Akkor a keresztanyukája van a vonal végén?
2: Nem, a nagymamája.
0: A nagymamája, de a mamának is ugyanaz a névnapja, mint a keresztanyukának.
2: Így van.
0: Azaz Judit?
2: Igen.
0: Hát csókolom, boldog névnapot kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Hát de nem azért keresni nyilván Jászmint, mert hogy ő Jászmin és nem Judit, hogy a névnapja alkalmából köszöntsük, hanem...
2: Születésnapja.
0: És hanyadik?
2: 9.
0: Gondolom az uszodában éppen, amikor megmerülnek keresztapukával a medencében, ott nem hiszem, hogy telefonon el tudnánk érni.
2: Nem.
0: Ó, nagymama, akkor át kell adni egy üzenetet a kis Jászminnak.
2: És pedig...
0: Hogy megnyerte Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Nem mondja.
0: De mondom! De olyan szívesen lenne. Mondanám neki!
2: Hát én is nagyon szívesen menném, ha ő hallaná, mert boldog lenne nagyon. Ógyem meg!
0: Szerintem így is boldog lesz, mert boldog. Ő is megeheti, meg az egész család a kisangyal cukrászda ajándékát, ami egy málás Oreo torta.
2: Ó, de remek, nagyon köszönjük. Ó, nagy boldogság lesz biztos.
0: A Jászmin, csókoltat Laci bácsi, jó sportolást, neked jó vakációt a hétvégére, meg csodás születésnapi bulit, mert úgy látom, hogy az igazi ünneplés az most lesz hétvégén.
2: Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nagy boldogságot okoztak. Köszönöm szépen.
0: Jó egészséget az egész családnak.
2: Én is kívánok minden jót.
0: És boldog névnapot a Juditoknak.
2: Ó, köszönöm szépen. Köszönjük.
0: Na, ez a vonat már elment, már ami a mai születésnapi tortát illeti. Persze kívánságműsorban lehet majd nevezni az érintetteket. Nem késő azonban, ha már szóba kerültek a Juditok, a mai névnaposokat regisztrálni, mert itt van Szabó Anita, és valamikor a délelőtt folyamán ad majd névnapi évfordulós ajándékot. Én még adnék egy pizzát a reggel informátorának, aki egy balesetről tájékoztatott bennünket, Kardosné Éva. Tír lett a mai melans pizza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Kylie Minogue egyik legjobb dalával indítjuk a csütörtök délelőttet.

0: Oscar díjas Golden, 10 óra van. Szép napot Debrecen.
1: A jó zenéből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagitornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
7: Hűberuházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem indult. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhőszolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. A világ számos országából érkeztek hallgatók Debrecenbe a Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem programjára, számolt be róla az unideb.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
3: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Debrecen zenei kedvence jobb ez délelőttben itt a 104.6-on. Hello Debrecen, szép napot mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és indítsunk rögtön egy útinformációval. Több hallgatónk is jelezte, hogy a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a 4-esen a téglási nagykanyarban fehér autóból, ég a lámpája is, úgyhogy könnyen észre lehet venni, viszont mire már észreveszik, addigra késő, úgyhogy tartsák be a sebességhatárokat. 540 a forró drót, napról napra fokozódik a hőség, ma 35 fok lesz a csúcsérték, és jelenleg 29 fokot mérhetünk Debrecenben. Ellen Walker és az Állón ezzel folytatódik, ha a Best délelőtt itt a 104.6-on jósolnak a csillagok, és köszöntjük a névnaposokat is.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, a bolygók lehetőséget adnak arra, hogy szilárd hatalmi bázis teremtsen, önvonzó, önbizalmat és öntudatot sugároz. Bika, kisebb-nagyobb akadályokba ütközik, de arról szó sem lehet, hogy meghátráljon, sőt, még büszke is lehet rá, hogy saját erejéből boldogul. Ikrek, a reméltnél többet ér el, mint amennyire számított, minél több az önbizalma, annál biztosabb az előmenetele. Rák, nagyobb sikerek elérésére törekszik, csillogó gazdagságról álmodozik. Oroszlán, családja vágyik az önnel való együttlétre, nagyon sok tennivalója van, tele a naptára. Szűz, még viszi a lendülete, de az érdeklődése már egyre inkább az otthona felé fordul, most új alapokra helyezheti kapcsolatait. Mérleg, a családcentrikus mérleg legszívesebben minden idejét a családjával tölteni, szívesen vállalja hétvégi programok szervezését, sikereit diplomáciai érzékének és jó ízlésének köszönheti. Skorpió, szerelmi emlékeinek múzeumából ma előlép egy ismerős arc, felejts el a régi sérelmeket, inkább forduljon a jelen és a jövő felé. Nyilas, költekező szenvedélye ezen a nyáron sem hagy alám, szabadsága idejében a legszívesebben most is vásárol. Vak, a csillagok most kedveznek próbálkozásainak, korábbi remek ötleteit sorra megvalósíthatja. Vízöntő, lazítani, pihenni akar és élvezni a nyáratta lehetőségeket, önön múlik, hogy alakítja a sorsát, csillaga segíti a lépteit. Alak, élvezi a napsütést és a nyarat, most egy kiegyensúlyozott időszakot él, ne foglalkozzon pénzügyekkel.
0: Debrecen zenei kedvencei.
4: A mi kedvencei.
0: Megállás nélkül.
1: Ez a Best FM.
5: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: Köszöntjük Judit nevű hallgatóinkat! A Judit női név héber eredetű, jelentése Júdeából való nő. Rokon nevei Ivett, Ivetta és Jutta. Sok híres viselője van a névnek, többek között Ágostó Judit olimpiai bajnok törvívó, Cigány Judit színművésznő, Halász Judit, Hernádi Judit, Pogány Judit színésznők, Polgár Judit sakkozó és ön kedves Judit, aki a rádiót hallgatja.
1: Számos Judit nevű hölgyet neveztek a bestofmdebrecen.hu oldalon, közülük pedig egy szerencsés nyertes ma is megnyerheti július 30-án a két főre szóló süti meghívást a Melancsba és a Tamara Fehér nevű bolt 5000 forint értékű utalványát. A sok-sok regisztrált közül pedig nézzük, hogy kire esett Fortuna választása.
2: Halló?
1: Üdvözlöm, Judit, én Szabó Anita vagyok. Kemence építő szakembert keresek, és az ön számát kaptam meg.
2: Igen, készítettem már.
1: Készített már kemencét, kedves Judit, és hogy, mégis hogy kell nekiállni egy kemencének?
2: Hát először is az alapanyag beszerzése, aztán szépen lépésről lépésre, internet segítségével.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy csak nem a netről leste le, hogy hogy kell. Akkor előtte még soha nem épített kemencét,
2: nem,
1: Judit?
2: Nem. És működik is.
1: És működik. Szóval, hogy muzsikál az új kemence?
2: Tökéletes. Nagyon finomokat lehet sütni, főzni benne.
1: És mekkora kemencét képzeljünk el?
2: Hát egy olyan 80-90 cm hosszúságú tepsink van, és az belefér.
1: Értem. No, de hát nem csak ebben jeleskedik Judit, hanem azt olvasom itt, hogy barkács munkákat is elvégez.
2: Igen, itt most is.
1: Ezt is az internetről?
2: Nem, azt úgy érzésből.
1: De hát valahonnan ez hozta ezeket a képességeket? Ki volt ilyen barkács tündér, vagy nem tudom, apuka a családban?
2: Hát édesapám lakatos volt, úgyhogy ő is sok mindent meg tudott csinálni. Láttam ilyen dolgokat otthon is.
1: Így már értem, akkor volt kitől ellesni a technikát.
2: Igen.
1: Judit, és tudja-e, hogy honnan vagyok ezen információk birtokában?
2: Hát valaki zsúgott, nem tudom.
1: Igen, volt egy besúgó, igen, úgy hívják, hogy Donát.
2: Igen.
1: És vajon hova nevezte be Juditot?
2: Hát szerintem a Best FM.
1: Így van, a Best FM-hez. És sikerült megnyernie a névnapi meglepetésünket, méghozzá Melancs Cuki jó voltából egy két főre szóló süti meghívást, és mellé még, kedves Judit, egy 5000 forint értékű fehér nemű vásárlási utalvány.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök mind a kettőnek.
1: A Tamara köszönöm fehér nemű szépen. Boltba. Mi is örülünk, hogy örül, és akkor mi lesz a mai meló?
2: Hát kertben vagyunk, és ilyen kis
1: finom barkács munkák folynak éppen.
2: Igen, kis javítások, igen, kis rendrakás, kertészkedés, úgyhogy ez most itt a délelőtti program, délután meg majd egy kis családi.
1: Kis családi ünnepség. Jól van, Judit, és
2: igen.
1: Mit üzenjünk Donátnak?
2: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm a figyelmességét.
1: Az üzenet át is ment. Judit, én csodás napot kívánok.
2: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: És minden jót.

0: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
1: Kínában is nagy sikert arattak a Debreceni Egyetem kórusai. Lopni akartak rongált a kis egyáruháznál Hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unideb.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet. Előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
1: A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záborok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

Shirley Jackson is a Call Me Maybe Debrecen zenei kedvencei között 11 óra után ezzel a dallal indult a délelőtt utolsó órája. Szép napot, jó utat, jó munkát mindenkinek, biztonságos célba érés, ne felejtsék kedves autóval közlekedők, hogy annyira egy háza felülérkezőket mérik a 4-esen a téglási nagykanyarban, és azt se felejtsék el, hogy július 30-a a barátság világnapja. Az ötlet még 1958-ban Paraguayban született, egy baráti társaság fejéből, aztán 2011-ben az ENSZ közgyűlése is hivatalossá tette, épp július 30-át, vagyis a mai napot jelölve ki erre a célra. Szóval beszélünk a barátságról is hamarosan, előtte még zenélünk, és várom az infókat is az utakról, 500-540 a forró drót, egy balatoni rájról pedig már is énekel Valmar és Szikora Robi, itt a 104.6-on.

0: Michael Jackson és a Smooth Criminal egy örökzöld slágerét a West FM-en 11:30 előtt készülünk az epítítőhöz. Július 30-a pedig a barátság világnapja. Bár sokan több száz ismerőssel rendelkeznek a közösségi médiában, az igaz barátok száma általában jóval kevesebb, és ez teljesen természetes. A kutatások szerint nem az számít, hogy hány ember vesz körül bennünket, hanem az, hogy hány olyan kapcsolatunk van, amelyben kölcsönös a bizalom, az őszinteség és a támogatás. Azok, akik kevés, de nagyon szoros barátságot ápolnak, általában megfontoltan engednek közel magukhoz másokat, nem nyílnak meg könnyen, de hogyha valakit a bizalmukba fogadnak, akkor hosszú távon is hűségesek maradnak. Egy amerikai kutatás szerint pedig azoknak, akiknek vannak közeli barátaik, sokkal elégedettebbek az életükkel, és kevésbé küzdenek depresszióval. Egy nagyon jó kísérlet is készült a barátsággal kapcsolatban. Amerikai kutatók egyetemistákat állítottak egy meredek hegy elé, hátizsákkal a hátukon, és megkérdezték, hogy milyen meredeknek látják a domboldalt. Akik egyedül álltak ott, sokkal meredekebbnek satszolták a hegyet, mint azok, akik egy barátjuk mellett álltak. És minél régebbi, minél erősebb volt a barátság, annál könnyebbnek tűnt a felkapaszkodás. Vagyis egy barát szó szerint könnyebbé teszi a nehéz utakat, és nem csak átvitt értelemben. A barátság napja alkalmából is lehet majd dalokat küldeni, üzenni a West FM-en keresztül. Egy bő fél óra is indulunk a kívánság műsorral, a Forró Drót 500-540.
1: Az utam járom egymagam, s még mindig érzem, hogy nem vagy itt.

jönnek ketten is segíteni. Priscilla! Csúsztat!

meg. Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best délelőttben, itt a 104.6-on Mr. Presidenték érkeznek hamarosan a 90-es évekből. 33 fok van jelenleg Debrecenben, a harmadfokú hőségriasztás idején pedig Debrecen önkormányzata ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat július 30-a és augusztus 4-e között. A 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. A város pedig arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre, és persze a háziállatokról se felejtkezzünk el. A dehír.hu oldalon további infókat találnak a hőségriadóval kapcsolatban. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Mr. President, ők pedig az Up and Away-el érkeznek 3.12-kor, itt a 104.

0: SZTFM kívánságműsor.
1: Várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a SZTFM-en.
1: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyház megye 24. ifjúsági zarándoklatára, számolt be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görög katolikus közösségi életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Célállomás
0: Debrecen.
2: Pozíció
0: 104,6.

0: Rosaria és a Formus Debrecen zenei kedvencei között már a csütörtök déli kívánság műsorban. 1:45 lesz hamarosan. Hello Debrecen, jó étvágyat mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. A vonalban pedig már egy hallgató, kíváncsian várom, hogy milyen dal érkezik, és hogy ki ez van szerencsém. Hallgatóm, üdvözlöm!
1: Margó vagyok, és a barátság napja alkalmából szeretnék dalt küldeni, lehetséges?
0: Hogy ne lenne, és ki az a barát, mit üzenjünk neki, és a dal is jöhet.
1: Az Bót Vanda, György Piterike és Takácsné Erzsike. Ővelük mind a hárommal dolgoztam, és hogy mit üzenek? Hát jó egészséget kívánok nekik, mindjárt már nyugdíjasok, és még sok-sok boldog napot és jó egészséget.
0: Akkor biztos szeretik a Modern Talkingot, ugye?
1: Biztos, hát ugye, tehát biztosan, igen. Tehát.
0: Jó, akkor jön nekik a Brother Louie.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen, csodás napot kívánok, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben. Traktorhúzás.hu.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a csütörtök délutánban. A déli kívánság műsorban 12 után 3 perccel 35 fok lesz ma a csúcshőmérséklet, és még melegebb napok elé nézzünk. Hőségriadó lépett érvénybe mai féltől, és körülbelül jövő hét szerdáig közel 40 fokos értékekre készülhetünk, úgyhogy nagyon fontos, hogy hidratálják magukat, és gondoskodjanak a gyerekekről, idősekről, házi állatokról, és mindenki vigyázzon magára. Emese üzenete érkezett, szintén a barátság napja alkalmából egy abbadal szeretne küldeni Berlinnek, a körmösének, Zitának, a fodrásznak és Enikőnek, a nagy bulis barátnőjének és Erzsikének is a postára. Érkezik az abbától a Csikitita, itt a Best FM-en.

Déli kívánság műsora Best FM-en 8 perccel 13 óra előtt egy újabb zenékéréssel folytatjuk. Anikótól kaptam üzenetet. Sziasztok! A legjobb barátnőmnek, Juditnak szeretnék nagyon boldog névnapot kívánni. Köszönöm, hogy van nekem, és köszönöm, hogy ennyit segített, és mindig számíthatok rá. Destől szeretném neki az ómamát, ami már el is indult itt a Best FM-en. És hogy mi legyen a következő zené kedvenc, az döntsék el önök. 30-as 933-1046 SMS Viber számunk, a forró drót pedig továbbra is 500

0: árulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
1: Távhűberuházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem indult. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása.

0: irányítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhőszolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. A világ számos országából érkeztek hallgatók Debrecenbe a Nemzetközi Nyelvészeti Nyári Egyetem programjára, számolt be róla az UNIDEP.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajutatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. Hallégmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Best FM rádió.
2: Szia, Imre vagyok, szeretném egy számot a kívánság műsorban lehetséges.
1: Szia, Imre, mondhatod?
2: A Rambo Jimmy-től egy jó asszony mindent megbocsájt.
1: Szól-e valakinek?
2: Elsősorban nektek, Kibinek, Ruzinak, Erzsikének, meg mindenki, aki szeretik.
1: Oké, Imre, szép napot!
2: Neked is, szia, szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

A Best FM Szóla 104.6-on, benne pedig a Déli Kívánság műsor, továbbra is fél kettő lesz hamarosan. Én bízom benne, hogy sokan hűsölnek akár egy limonádő mellett, és úgy hallgatják a Best FM-et, de akik éppen kint vannak a napon, azoknak kitartást kívánunk. A folytatásban is hűsítő zenei kedvencek érkeznek. Sziasztok, holnap lesz az esküvünk a párommal, Kingával. Írta nekem Ákos az üzenetet Messengeren. Azália a kedvenc előadója, de Dash és Nagy Bogi közös új dalát is imádja. Köszönöm, ha lejátszátok, ezer hála. Kedves Ákos és Kinga, nektek sok sikert a nagy napra, és sok boldogságot. Szeressétek egymást, és örülünk, hogyha Best FM-mel tartotok továbbra is. Nagy Bogi és Dash közösen érkezik a Jól Neszek újra, itt a Best FM-en.

0: Best FM Rádió.
1: Szia, szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello, kihez van szerencsém?
1: Tibi vagyok.
0: Szia Tibi, na melyik zenére gondoltál?
1: Hát én a tankcsapdától szeretnék kérni, hogy ez az a ház.
0: Jó, és van-e hozzá valami üzenet, alkalom, bármi?
1: Hát mindenkinek, aki szereti, megteszik.
0: Csak úgy, és mivel telik a napot, Tibi?
1: Hát iszok.
0: Mármint, mire gondoljunk?
1: Hát én lőrét.
0: Lőrét iszol. Aha, mikor kezdted a fogyasztását?
1: Hát már ledolgoztam a mai napon.
0: Ó, innen már nincs határ. Na, akkor jó lazulás neked a tankcsapdadalával. Szia-szia!
1: Köszöntöm, szia-szia!

0: Világműsor.
1: Szia, Zsuzsa vagyok. Madonnától szeretnék egy számot kérni.
2: Milyen dalra gondoltál? Mondjuk a Holiday jöhet, ha már ilyen jó idő van?
1: Jöhet. Mindenkinek, aki szereti. Tibinek, Emunak, Gözsinek, magamnak, meg nektek.
2: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, szép délutánt!
1: Köszönöm, szia!
2: A dalkéréseket illetően pedig ennyi fért mára. Ma déli kívánság műsorba folytatás, ma délután 17 órától, én pedig legközelebb holnap délelőtt várom önöket 10-től, itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: Kanadában is nagy sikert arattak a Debrecen Egyetem kórusai. Lopni akartak rongáltak is egy áruháznál Hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unide.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet. Előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Mi tudjuk, hogy jövő héten. Velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben. Traktorhúzás.hu.

0: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-ig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyházmegye 24. ifjúsági zarándoklatára, számolt be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görög katolikus közösségi életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, itt van mindenki? A Bestet hallgatják a 104.6-on, 3 óra elmúlt. Telepakoljuk a munkaidejük hátralévő részét jobbnál jobb zenékkel, vállaljuk ezt a nagyon nehéz, de nemes feladatot, hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Majkával kezdünk, jön tőle az Elég lesz. A hír...

hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek! Egy világrekorderrel folytatjuk most. Érkezik a világ leggazdagabb női zenésze. Tehát a nők közül soha senki több pénzt nem keresett a zenélésből, mint ő. Olyan 2 milliárd dollárra becsülik most a vagyonát, és ez az utolsó fillérig a zenélésből származik. Tehát nincs ruhamárka, meg kozmetikai márka, meg egyéb kis üzletek, csak a zene. Taylor Swiftről van szó természetesen, itt van tőle az Opelite. I had a

0: hallgatják a 104.6-on, Kata nevű hallgatónk pedig úton van, van is egy kis jelenteni valója, azt mondja nekünk, hogy...
1: Sziasztok! A 48-ason Halláp előtt Debrecen felől, ha jövünk, akkor Halláp előtt baleset van, kint vannak a rendőrök, lassítani kell, de azért járható az út.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Meg önök támogatnak bennünket közlekedési infokkal, előre is köszi azt a sok-sok hírt, amit majd küldjenek az utakról. 39-33-104-6, ide írni lehet, SMS Viber, vagy hívjanak 500-540. És persze bárhol és bármivel is közlekednek, csak nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen. Jó lenne, ha ma is hazaérne mindenki. És útközben is Best FM. Nálunk a halott pénz jön. Itt lesz tőlük a szeretni, akit nem lehet.
3: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

Következő percekben pedig Olivia Dean énekel itt nálunk. Ő egy fiatal angol énekesnő és dalszerző, nemcsak a zenéje ilyen nagyon kifinomult és elegáns, hanem ő maga is. Akik ismerik, azt mondják róla, hogy még amikor otthon tesz vesz, akkor is olyan, mint egy skatujából húztak ki. Tökéletes haj, tökéletes mink, tökéletes ruházat. Például elegáns, magas sarkunk kívül egyszerűen nem hajlandó mást a lábára húzni. Nem véletlen, hogy a világ egyik legnagyobb luxus ruha márkája őt választotta a reklámarcnak. Szóval Olivia Dean és a So Easy most a 104.6-on.

Ez a Best FM a 104-on. Hát sajnos egy kicsit sűrű lett az élet a debreceni utakon. Két baleset. Az egyik a Tisza István utca és a Haton utca kereszteződése környékén történt. A másik pedig a Bartók-Pesti Mester utca Böszörményi út kereszteződésben, de még a Bartókon. Ott ez már most is nagyon nagy torlódást okoz, ha tudnak, kerüljenek másfelé. És persze legyenek sokkal óvatosabbak az utakon. Ricky Martin száll be most a dőköz az anyósülésre.

Budapestet hallgatják a 104.6-on, 6 perc elmúlt el délután 3-4, és azt hiszem, hogy ennek sokan örülni fognak. A Dehír írta meg, hogy új parkolót alakítottak ki a Kenézi kampuszon. Nem is kicsi, 87 autó tud majd itt megállni. Hát, hogy be tudják azonosítani, a volt nővérszálló épülete mellett hozták ezt létre. Néhány nap múlva már használhatják is az autósok. Ha a Dorottya utcai kapu mennek be, akkor jobbra kell fordulni, és egyből ott lesz ez a parkoló. Mondom, egyelőre még nem használható, de néhány nap múlva várhatóan át is adják az autósoknak. Mindenki tudja, hogy micsoda öröm parkolni a kampuszon, mennyire könnyű ott parkolóhelyet találni. Semennyire, úgyhogy azért ez a 87 férőhelyes új parkoló valamicsket enyhíteni fog a parkolási gondokon. A Besten viszont nem parkolunk le, padlógázzal megyünk tovább, jön Félix Jén és a Schaus és a Walk With Me.

0: sávhű beruházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nyári egyetem indult, marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhű beruházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhűszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhő szolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. Nyári egyetem indult, számolt be róla az unideb.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a De Hír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányablakban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajuthatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen, amíg teljesen meg nem sülünk itt a hőkupola alatt, addig nyomatjuk önöknek a legjobb zenéket, számíthatnak ránk. Jön Stromae és az Aloran Dance, jó utat hazafelé, ha végeztek, jó melót, ha még húzzák az igát.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: Anderson, Best FM 104.6. Vigyázzanak, mert még mindig dolgozik a Trafi a 35-ösön Bösszörmény belterületén.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És ugyebár nagy munka zajlik a Füredi úton, emiatt holnap reggel 7 óráig a BEM tér felé vezető oldalon a Malompark idéglenes megállóhelynél nem tudnak megállni a buszok. Így a Malompark megálló most teljesen kimarad, tehát se leszállni, se felszállni nem lehet ott. Ha minden jól megy, akkor holnap reggel 7 órakor fog helyreállni a rend. Addig pedig lássanak el bennünket közlekedési infokkal, bármit látnak útközben, bármi apróságot, az valakinek hasznos lehet, írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Mi pedig beindítjuk a bulit, jön az LMFAO és a Sexy and I Know It.
2: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

0: I'm sexy and I know it.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mit kínál a Maxilár?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyész technikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
11: Mi tudjuk, hogy jövő héten. Velünk húzod a hétvégét Hajdúbeszörményben! traktorhúzás.hu

0: itt a Best FM a 104.6-on. 5 órakor pedig szokás szerint nagyra tárjuk önök előtt a Best FM zenetárának a kapuját, és onnantól kezdve, ami jól esik, azt vesznek le a polcról. Magyarul 5-kor kezdődik a kívánság műsor, de kezdjünk el már most mocorogni. Innentől jöhetnek a kérések. A 39-33-104-6-ra írhatnak, de egyébként az a legjobb, ha csörögnek, és kicsit beszélgetünk is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Jöhetnek a kívánságok, 5-től kívánság műsor a Best-en. Most pedig Team Bag és a Promise.

0: Náksi és Brunner, és a Nézd az ég felé itt a Best-en a 104.6-on, mi pedig nézzünk egy kicsit Szepes felé. Szepesiek, figyelem, ez nagyon fontos hír lesz. Szombat reggel teljes szélességében le fogják zárni a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ezt lesz idő megszokni, ugyanis november 29-ig így is marad a dolog. Úgyhogy addig Szepes csak a 481-es útról lesz megközelíthető. A 39-es autóbuszok jó nagyot fognak kerülni mindkét irányban, hogy pontosan merre fognak járni a következő hónapokban, az a DKV honlapján fent van. Tehát még egyszer a lényeg, szombat reggel teljes szélességében le fogják zárni a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Szepest csak a 481-es út felől lehet majd megközelíteni. Mi pedig közeledünk a kívánság műsorhoz. Kértek már dalt, ideje?
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Egyébként pedig jön a Twisted Sister.

0: után, hogy ki kérte, az majd kiderül. Addig pedig hívjanak 500-540 este 7-ig kívánság műsorának. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Kínában is nagy sikert arattak a Debreceni Egyetem kórusai. Lopni akartak, rongáltak is egy áruháznál Hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unide.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet. Előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
6: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
7: Balog István Vilmos. Hello!
0: A Best FM pedig innentől az önök játszótere. Önök válogatják a zenéket a következő két órában. A 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. A mai első kívánságműsoros üzenetet egyébként, hát ahogy nézem, már több mint egy órával ezelőtt Kátyától kaptam, ő saját magának kérte Miley Cyrus slágerét, jön mindjárt a Flowers, nem sokára játszom neked. Előtte Horváth Tomi és a Megyfa, ezt Orsi szeretné munkaközben meghallgatni. A kívánság műsor pedig Teddy Swims dalával nyitjuk, ehhez Dávidnak van hozzáfűzni valója. Szia, itt vagy?
7: Szia, itt vagyok, igen. Én ezt a számot az anyukámnak küldöm, picit beteg, jobbulást kívánok neki, és puszíják az unokái.
0: Na, mi is jobbulást kívánunk neki, küldjük a dalt.
7: Köszönjük szépen.
0: Indul a kívánság műsor a Besten.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et. Virág!

0: Miley Cyrus és a Flowers, ez a Best FM mai kívánság műsora. Ne hagyjanak unatkozni, kérjenek dalokat, ahogy a csövön kifér. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is. És hát persze van kérés bőven, köszi, hogy ilyen aktívak. Például Bruce Springsteen és a Dancing in the Dark szól nem sokára. Örök sláger, amit ma Eszter kérésére fogunk elővenni. De előtte valaki hív is bennünket pont. Halló, kívánság műsor!
1: Szia, Peti vagyok. A kislányom kedvenc számát kérem a Groove House-tól, a Táncolt.
0: Na várjál. A Táncolt az nem Groove House, hanem Desperado. Desperado Táncolt, arra gondolsz?
1: Igen, lehet, de na, akkor azt kérem.
0: Jó, rendben van, oké.
1: Okay. Nórikának hívják, és nagyon szeretjük őt.
0: Rendben van, küldöm a dalát mindjárt. Köszi szépen!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Best FM kívánság műsor. Ha nem biztosak a dal címűben, akkor kitaláljuk együtt, megoldunk mindent. Jön a Desperádótól a Táncolj.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
7: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 6-től 7-ig ma is együtt szerkesztjük az adást. Ez itt a Best FM mai kívánság műsora. Halló, tessék!
1: Magdi vagyok, sziasztok!
0: Szia, parancsolj!
1: Az új TNT számot kérem, ha még nem volt ma.
0: Nem volt, kérlek szépen, neked tartogattuk ezt a dalt.
1: Nagyon jó. Akkor én szeretném kérni. Küldöm a Kövér utcai fodrászoknak.
0: Üzenet nekik?
1: Hogy jó munkát.
0: Oda jársz fodrászhoz?
1: Nem, én is ott dolgozom.
0: Ja, oké, rendben van, akkor küldjük a dalt mindjárt. Előtte egy másik kérést azért megengedsz?
1: Persze.
0: Mert hogy Gábor pontosan 17:30-ra rendelte meg az Earth, Wind & Fire klasszikusát, jön a szeptember, ő ezzel a dallal, ha minden igaz, pont most köszönti a feleségét szülinapja alkalmából. Úgyhogy akkor először ez a dal, boldog szülinapot, aztán pedig jön a ti dalotok a TNT-től, az ugye itt alszol. Jó lesz így?
1: Oké, jó lesz így. És boldog
0: szülinapot
1: neki.
0: Így van, Isten éltesse. Köszi szépen.
1: Köszönöm.
0: Best FM kívánságműsor, ma is itt

0: Ez a Best FM a 104-on, nincs megállás, pörög a kívánság műsor 1000-rel, sőt 2000-rel, csak így tovább a 3933 104-6-ra várom az üzeneteket, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. Zsuzsi szerintem még egy kicsit kampusz hangulatban van, mert egy scooter dalt kért, rendben van, felpörgetjük itt az életet rendesen velük hamarosan, viszont előtte még jön a Beatrice-től a 8 óra munka, ami egyrészt szóljon az egyetem sugárúton a hőségben is kitartóan dolgozó munkásoknak, akik már a virágkarnevál előkészületeit végzik. Lélekben velük vagyunk, és kinek szóljon még ez a dal? Zsófi van a vonalban.
1: Szia! Én ezt Ildikónak, Katának, Erzsikének és Dorinának küldöm. Jó pihenést nekik! Köszönöm!

kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.

0: Thank you!
1: Ez itt a Best FM, 5-től 7-ig természetesen kívánság műsor, minden munkanapot így zárunk. Köszi, hogy itt vannak, köszi, hogy kérik a dalokat. Mutatom a legfontosabb telefonszámokat, amikre szükségük lesz.
2: A te zenét szólt már?
3: És te üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
1: Zoli és Évi úton vannak hazafelé, és útközben szeretnék meghallgatni az egyik nagy közös kedvencüket. Jön majd a Korona és a The Rhythm of the Night. Panni, te is figyelj! Ahogy kérted, mindjárt jön Rúzsa Magditól az Éden. Viszont van a telefonban is valaki, ugye? Haló?
4: Szia, Zoli vagyok. Számot szeretnék kérni a kívánság műsorban, hogyha lehetséges. Mi legyen, Kira? Shakira. Shakirának az új száma.
1: Dáj, dáj, a foci VB-s dal.
4: Így van.
1: Jó. Kislányod?
4: Igen, Kira itt van mellettem, csak nem mer
1: meg. Nem mer meg, fél tőlem. Hát megértem, hogy retteg tőlem. Azért a dalt lejátszom neki természetesen.
4: Küldhetjük valakit?
1: Hogy ne?
4: Kira? Jó, Kira azt mondta, hogy Shakirának küldi, de természetesen a tesóinak meg anyának szeretnénk elsősorban elküldeni.
1: Kira és Shakira, milyen szép páros. Oké. Okay. Köszi, sziasztok!
4: Köszönjük!

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Halló, szia Vili, Attila vagyok. Figyelj, szeretnék kérni egy dalt a kutyám emlékére, aki egy 3 hete elment, hogyha lehetne volt, hogy hol tűntél, mond.
3: Ah, milyen kutyus volt?
2: Ez sárpelykeverék.
3: Hány éves volt?
2: 15. 15 elmúlt, de nem az öregségébe, rákos volt, és meg kellett hozni a döntést.
3: Ó, sajnálom. Lesz másik kutyus?
2: Hát.
3: Egy darabig nem.
2: Egyelőre.
3: Egy darabig nem.
2: Egyelőre ki volt szár. Ez élet mit hoz.
3: Küldöm majd a dalt, köszi.
2: Köszönöm szépen. Szia.

0: várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyház megye 24. ifjúsági zarándoklatára, számolt be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görög katolikus közösség életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolj be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, jó estét mindenkinek! Vissza a kérésekhez, még ebben az órában is kívánság műsor. Halló!
3: Szilvidi Gyuri vagyok. 3 perc értem be a munkahelyemre, és nem akarok dolgozni, csak zenét hallgatni.
2: Teljesen normális. Ezt így kell csinálni.
3: Felemeltem a kajdot, és egy légismerős felhívtam. Tudnál segíteni egy pörgős trótába.
2: Parancsolj, mi legyen az?
3: DJ Bobótól There is a Party, mondjuk az már mondjuk lassabb, ugye?
2: DJ Bobo There's a Party, hát jó kis ilyen nyári zene az.
3: Jó, akkor viszont meg is egyeztünk, és küldöm neked is kitartás ebbe a melegbe.
2: Köszönöm, nektek is, sziasztok!
3: Köszönjük, szia Vili, szia!
2: Gyuri mindig jó zenéket szokott kérni, DJ Bobo és a There's a Party, viszont előtte egy aktuális nagy sláger, az Alter és a Talk to You, ezt ma Dani kérte, és küldi mindenkinek. Best FM kívánságvisor!
4: A hírek

0: Tomacsó is a jó nekem, Best FM 104.6, és önöknek melyik dal lenne jó? Kérjék a kedvenceiket, este hétig tart a kívánság műsor. A 3933-1046-ra jöhetnek az üzenetek, az 500-540-en pedig fel is tudnak hívni bennünket. Például a Fiesta és a Mindig csak vártalak, ezt Edit és Csabi kérésére fogjuk meghallgatni, és a vonalban is várakozik valaki. Haló, szia!
1: Szia, én Évike vagyok.
0: Parancsolj!
1: És egy Queen számot játsz nekem, légy szíves.
0: Annak nem lesz akadálya, pont. Van raktáron Queen dalunk, rendben van. Küldöd valakinek?
1: Először is magamnak, mert imádom.
0: A legjobb.
1: Másodszor pedig mindenkinek, aki fintén imádja.
0: Jó, jön a Queen-től a Kind of Magic, hogyha jó lesz így, oké?
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, ez a Best FM kívánság is lehet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: Reklámot hallottak. It's a kind of magic.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30...

0: válságműsor kellős közepébe csöppentek, ez a Best FM 104.6-on. Hú, mennyi kérés, és hú, milyen kevés idő, úgyhogy pörögjünk. Például, sziasztok, Luca vagyok, az anyukámnak szeretnék kérni egy zenét, Dr. Béres és Zalatnai Cini, várlak még, köszönöm, nagyon szívesen, nem sokára küldöm. Viszont előtte még egy üzenet, szia, Szilvi vagyok, a Csapó utcai bevásárlóközpontban Dolinának, Monának és Petrának valami pörgős számot kérek, üzenem, kitartás, mindjárt zárás, köszönöm. Hát legyen a pörgős dalotok, a Train-től a Drive-by, azért pont ez, mert Gabriella is ezt kérte egyébként saját magának, és, haló?
1: Szia, Vidin, Zsuzsa vagyok. A férjemnek ma van a születésnapja, tegnap meg volt a házassági évforduló, és a Bombon együttestől szeretnék küldeni egy számot neki. És azt kívánjuk, nagyon sok boldog születésnapot kívánjuk, nagyon szeretjük.
0: Ó, minden egyben? Két nap alatt letudva?
1: Igen.
0: Hanyadik házassági évforduló?
1: 31.
0: Nagyon szép, gratulálok ahhoz is, meg akkor boldog születésnapot, holnap meg gondolom akkor névnap.
1: Majd augusztus 4-én meg a lányomnak lesz a születésnapja.
0: Azért pár napon belül letudtak mindent a családban. Figyelj, igen. Akkor a Bombontól köszönöm, hogy vagy nekem, mi más szólhatna, nem?
1: Igen.
0: Az az ideillő dal. Köszönöm, boldog mindent nektek. Hello! Ez a kíványságműsor a Best FM-en. Hívhatnak még 500-540.

0: 104 Best FM, Dr. Béres és Zalatnai CD, és a Vállak még. Én is várom még a kéréseket 7 óráig, addig írjanak, hívjanak. Meg hát persze, megyünk tovább, hogy minél több minden beleférjen még ebbe a pici időbe, ami van a mai műsorban. Például Glenn Madeiros és a Nothing's Gonna Change My Love For You, Gizmo küldi Anikónak, Nikinek, Vikinek, és ha jól sejtem, előtte azért egy kicsit másik stílusba is belekóstolunk.
1: Bandi vagyok, és egy Café Del Mart kérek tőled a régi szép idők emlékére, mindenkinek, aki szereti. Köszi!

0: A 104-ot hallgatják, ma is kívánság műsor a Best FM-en, bár most már nagyon a célegyenesben vagyunk, de igyekszünk ebbe a néhány percben minél több kérést bepasszírozni. És hát milyen jó zenék vannak a láthatáron. Például Lost Frequencies és a Reality. Zoli kérte, ezzel üzeni a feleségének, Ivójának, hogy hamarosan hazaér. Viszont előtte még egy nagy magyar klasszikus, Cserháti és az édes kisfiam. Egyrészt Éva küldi a kisfiának természetesen, másrészt pedig nagyon népszerű ez a dal, van hozzá még egy üzenetünk, ugye? Szia!
1: Szia Vili, Tamara vagyok. Hát én is a kisfiamnak küldöm, Balázsnak szóljon. Az egész család szereti őt.

0: Jazz FM mai kívánság műsora, ami lassanként már csak múlt idő, hiszen már csak egy ilyen utolsó utáni kérésre lesz időnk, ezt az adat már csak a hírek után fogjuk meghallgatni. Elnézést kérek azoktól, akikre ma már nem volt idő. Természetesen holnap is lesz kívánság műsor, délben is és este is. Na hát mi legyen ez az utolsó utáni dal? Haló, tessék!
1: Én Misi vagyok, jó estét! Szia! Pirex hadalát kérem!
0: Az nagyon jó, az egyik legnagyobb aktuális sláger, rendben van. Hova szóljon, kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki dolgozik.
0: Gondolom, te is dolgozol?
1: Hát igen, én is.
0: Meddig?
1: Kb. 8-ig.
0: Mit dolgozol?
1: Sofőr vagyok, szerintem 8-a Debrecenbe érek, és utána szerencsére vége mára.
0: Na, akkor óvatosan vezess a dalodat, pedig a hírek után küldöm, jó? Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Ciao, ciao. Én pedig mára leteszem a lantot. Ciao mindenkinek, vigyázzanak magukra.
2: Hőberuházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nyári egyetem indult, marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Forgalom korlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhőszolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. Nyári egyetem indult, számolt be róla az unideb.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a Dehír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajuthatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Hol van a házad?
4: Nick, szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
5: Biztos, hogy én is menjek?
4: Feltétlenül gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
6: Kaput kinyitni!
4: A kaput egy normandiai kastélyból hozatta.
3: Oh, Jay, milyen hatalmas.
4: Tetszik?
3: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
4: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk bejebb.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
2: Best FM-en.
0: Best FM-en.

0: Kínában is nagy sikert arattak a Debrecen Egyetem kórusai. Lopni akartak rungáltak is egy áruháznál Hajdúböszörményben. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nagy sikerrel szerepeltek a Debreceni Egyetem kórusai Kínában, számolt be róla az unideb.hu. Az együttesek több koncerten és kulturális rendezvényen képviselték Magyarországot és az egyetemet. Előadásaikat a közönség minden helyszínén nagy elismeréssel fogadták. A nemzetközi szereplés nem csak művészeti szempontból volt jelentős, hanem hozzájárult a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak további erősítéséhez is. A fellépéseken a magyar kórus kultúra értékeit mutatták be, miközben lehetőség nyílt kulturális tapasztalatcserére és új szakmai kapcsolatok kialakítására is. Az egyetem számára kiemelten fontos a nemzetközi jelenlét erősítése, amelyben a művészeti közösségek is jelentős szerepet vállalnak. A kínai turné újabb bizonyíték annak, hogy a debreceni hallgatók és oktatók nemzetközi szinten is sikeresen képviselik intézményüket. Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet játszik a gyors lakossági bejelentés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése. A rendőrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy gyanús esetek észlelésekor haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Larnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Várják a javaslatokat a debreceni városi elismerésekre. Megnyílt a regisztráció az ifjúsági zarándoklatra. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a Dehír. Több elismerése is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismeri el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. Az önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelöljék az arra érdemes személyeket és közösségeket. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-ig. Megkezdődött a jelentkezés a Hajdúdorogi Főegyházmegye 24. ifjúsági zarándoklatára, számolt be róla a görögkatolikus.hu. A többnapos program a görögkatolikus fiatalok egyik legjelentősebb közösségi eseménye, amely lelki feltöltődést, közösségi élményeket és számos kulturális programot kínál a résztvevők számára. A szervezők ezúttal is közös imádságokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és zenei programokkal készülnek, miközben a zarándokok gyalogosan teszik meg az útvonal kijelölt szakaszait Mária Pócsig, augusztus 10-e és 15-e között. A rendezvény célja, hogy erősítse a fiatalok közösséghez tartozását és lehetőséget biztosítson számukra hitük elmélyítésére. Az ifjúsági zarándoklat évről évre több száz résztvevőt vonz az ország különböző pontjairól, és fontos szerepet tölt be a görögkatolikus közösség életben, fogalmaztak. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útborkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javítja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalogos közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járda felújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulnak meg. Az újabb ütem megvalósítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a Basahalom utca és környezete rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott élők számára. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: sávfű beruházás miatt lesznek lezárások Debrecen belvárosában. Nyári egyetem indult, marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Az érintett területeken folyamatos tájékoztatást biztosítanak a közlekedők számára, miközben a kivitelezők arra törekednek, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a mindennapokban. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy még megbízhatóbb és hatékonyabb távhőszolgáltatás álljon a debreceniek rendelkezésére, miközben a korszerűsített hálózat a fenntarthatóbb energiafelhasználást is segítheti. Nyári egyetem indult, számolt be róla az UNIDEB.hu. Az esemény évtizedek óta fontos szerepet tölt be a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetésében. A résztvevők intenzív nyelvi képzésen vesznek részt, emellett megismerkedhetnek a magyar történelemmel, hagyományokkal és a hazai kulturális életértékeivel is. A program különlegessége, hogy nem csak tanulási lehetőséget kínál, hanem valódi nemzetközi közösséget is teremt a különböző országokból érkező hallgatók számára. A Debreceni Egyetem számára a nyári egyetem kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárul a magyar nyelv nemzetközi népszerűsítéséhez és az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítéséhez. Az esemény idén is változatos kulturális programokkal egészül ki. Több száz találtárgy várja tulajdonosát a Campus Fesztivál után, számolt be róla a De Hír. A szervezőkhöz számos elveszett személyes tárgy került vissza, köztük bankkártyák, személyigazolványok, mobiltelefonok, kulcsok, szemüvegek és egyéb használati eszközök is. A talált tárgyakat összegyűjtötték és nyilvántartásba vették, így azok tulajdonosai meghatározott időn belül átvehetik értékeiket a stadionnál. Az okmányokat pedig a kormányalapban kaphatják vissza a fesztiválozók. A szervezők arra kérik azokat, akik a fesztivál ideje alatt elveszítettek valamit, hogy ellenőrizzék a közzétett listát, és szükség esetén vegyék fel velük a kapcsolatot. A Campus Fesztivál minden évben több tízezer látogatót fogad, ezért az esemény lezárását követően rendszeresen jelentős mennyiségű találtárgy gyűlik össze. Az elveszett értékek visszajuthatásában idén is kiemelt szerepet kap a gyors és pontos ügyintézés. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig kül le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korántsem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.
1: Most érez.
3: A Best FM-en. I used to flow.